punika sabda yogani padut gelarang rauhing punika sehananing paridabdab paridabdab nyane.